I just fell. I think it's all in my imagination.

Thank you.

how my work, my spot.

because they are easier.

You love me.

Elektronos Rádió Budapest, FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! Kezdődik a Down Tempo, mint minden héten szombat reggel, 7:30-tól 9-ig. Formac és DST közös műsora. Ma reggel én ezt a DST fogok zenélni nektek. Itt a nyár utolsó hétvégéjén. Ez lesz az utolsó Summerism 2026 session. A mai reggelen ilyen lassabb zenék lesznek, ilyen lassú brékek, esetleg 4/4-es lüktetés, dábos témák. Szóval ilyen belassulós. Így a nyár végére kicsit lelassulunk. Emlékezzünk vissza a nyárnak a legszebb pillanataira. A műsornak a tracklistáját és az archívot mind mindig megtaláljátok majd a weboldalon www.tilos.hu. Illetve ajánlom figyelmetekbe, hogy kövessétek be a Tilosnak a social médiáját. Facebookon is, meg Instán is megtaláljátok. Illetve mint mindig ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.downtempo. Egy fanpage, kövessétek be, kommentelhettek, lájkolhattok, ami jól esik, üzenhettek is, tök fontos. Instán is megtaláljátok a dst.tilos.downtempo teget, azt is kövessétek be. Most pedig tartsatok velem reggel 9-ig, hallgassátok ezeket a chillers zenéket, még egyszer ez itt a Down Tempo DST-vel.

Attilas Rádió. Budapest FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! És ezek a Down Tempo utolsó percei. Mai reggeli Down Tempo utolsó zenéjét halljátok. Osman Oz, Eternál. Ez volt az utolsó nyári session, az utolsó nyári hétvégén. Tehát hiszen jönnek a többi műsorok, hiszen csak a nyár ért véget. A tracklistát és az archívot mind mindig megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán. Köszi a figyelmet! Kövessétek be a Tilos Rádiónak a social médiáját, a Facebookot, az Instát, ott megtaláljátok majd az infókat. Ott is lesz tracklista. facebook.com/dst.tilos.downtempo. Instán is dst.tilos.downtempo. Ott is lesz tracklista, meg cover. Mindenkinek köszi a figyelmet. Próbáltam lazábbra venni ezt a reggelt. Ilyen kis laza úszós témákkal kezdtük. A végére kicsit már felpörgött az ütem. De még azért mindig könnyed témák mentek. Dallamos, kevésbé basszus orientált. Rékes, négynegyedes. Dallamos. Ez volt a terv mára. Mindenkinek köszönöm a figyelmet. Két hét múlva jön az első őszi műsor. Az pörgősebb lesz. Figyelgessétek a social médiát. Köszönöm a figyelmet. Szép napot nektek. Sziasztok.

Hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 93, szombat reggel 9, szóval kezdődik a japán zenei műsor. Van ilyen rockosabb témákkal, elején egy kis chilles, nyugis indie rock, aztán majd megyünk más műfajok felé.

0: Sziasztok, ennyi volt már a japán műsor, japán zenei műsor itt a Tiloson, és a végére egy dupla programajánló, egyrészt jövő pénteken a Dürerbe lesz a Tilos szülinapi rendezvénye, most korábbi évekhez képest rendhagyó módon, csak egy nap, és nem lesz nagy terem, csak a kis terem, a kert, meg a fönt a, talán a cöki, nem tudom, DJ-kkel, zenekarokkal, mindenfélével, meg tortavágással. Szóval ez lesz jövő pénteken, késő délutántól éjszakáig, utána pedig vasárnap a Riffben, a Jászain lép fel a Hibushibire japán pszichedelikus rockzenekar, akik tavaly is már voltak itt egyszer, egészen zseniális koncertet adtak akkor az Aurórába, most a Riffbe térnek vissza, és megint egészen zseniális koncertet fognak adni. Most jött ki a új lemezük pár napja, és a jövő szombaton emiatt majd a japán pszichedelikus rockos külön kiadás lesz itt a japán műsorban, addig is Tilos, FM 90.3, online pedig a tilos.hu-n. Sziasztok!
1: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos Adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: A régi cimborák emléke visszatér. Volt egy nagy csapat, s ez nem csak költemény. Álmomban a szívünk újra ott menetel. A régi kapitány nem feled soha el. Hogy szólt a bíztatás, ha indult a csapat? Látott a tábor ketesdi rohamot. Gólt lőttünk, győzelem, boldog a nevetés, harsog a tábor és boldog a ölelés. Újra ott a nagy csapatban, hajrá, győzketes, újra ott a nagy csapatban, mindig égjetek, újra ott a nagy csapatban, én is lobogok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, magyarok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, győzketes, újra ott a nagy csapatban, mindig égjetek, újra ott a nagy csapatban, én is lobogok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, magyarok.
1: Hátsó füves futballmentő túra zajlik országszerte egy-egy hétvégén. Talán nem tudtok róla, nem is ismeritek, de most jön egy műsor, amiben arról lesz szó, hogy mi is ez tulajdonképpen. Először a műsort egyébként már 2026. augusztusában hallhatátok, de most újra megmutatjuk, mert itt ez a szezon a hátsó füvesnek is szezon, a nyár vége és az ősz eleje. A hátsó füves tulajdonképpen az a focipálya, ahol a falu vasárnaponként drukkol és örül vagy búsul, együtt van. Tehát ez még létezik, és annyira létezik, hogy a futballmentő túra is rendszeres eseményeket tud összehozni. Ráadásul több mint 10 év élményének a lenyomata látható most Veszprémben, még december közepéig, mert a foci életérzés beköltözött a Lackó Dezső Múzeumba, ahol egy kiállításon mindenfélét láthatok ezzel kapcsolatban, érdemes tehát ott megtapasztalni, ha focizni nem is akartok. Erről szól tehát a Szép Kilátó műsora, ismétlés, de ennél jobb ismétlés most nincs is szerintem, amit az is bizonyít, hogy csodálatos foci főnix indulókkal is megismerkedhettek rögtön itt az elején. A végén pedig egy másik fajta focis zenei feldolgozással, és a műsorban bármilyen meglepő szóba kerül József Attila, Mándi Iván és Zelk Zoltán is. Figyeljetek, hallgassátok tehát, hátsó füves, egy eltűnő futballvilág képei, esetünkben hangja.
2: Vörös dresszünkön elmaradt nyarak, vérlódító nagy forrósága ízzik. Gyerekek, fél idő 0-0. A vizek okos erővel elöntenek mindent. Érzitek-e, hogy árad az idő? S a vér. Szép ifjú vérünk lüktető lovak módjára harmatos mezőn nyerít. Ma nincs, ki áhítattal meg ne irigyelné baráti jobbunkat, melyet oda nyújtunk a roskadó világnak.

félidő 0-0. Karcsú tagjainkból hajbókoljatok ki, cédrusok, kövek, tüzek és elektromos álmok. Őrizzétek, mint kövér kisdedet, jövő nagy országlásunkat, ahol szépek, tiszták és becsületesek maradhatnak jó gyönge társaink. Idegen autók taposnak el. Erős kovácsok markában a vas kipirul, mint a fiatal leány, ha futva ér virágai közé. Mi már meg sem tudnánk maradni, üldögélni a távcsöves, kényelmes páholyokban.

egy pohár friss vizet, s aztán tovább. Kedvünkre győzünk. Fél idő 0-0. Gyerekek, hátul mögött a szél, a nap, s az Isten. Repülj hát, zempléni főnix, legyen t

0: Szervezők, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Szép Kilátó Fogadó, és ma olyasmiről fogunk beszélgetni, már előfordult velem olyan, hogy olyasmiről beszélgetünk, amiről fogalmam nincsen, de nagyon kíváncsi voltam. Hát most ez aztán végképp olyan, képzeljétek el, hogy a falusi foci. Az, ami valahogy a figyelmem középpontjába került pár nappal ezelőtt, és erről megmondom őszintén, hogy Törő Balázs tehet, aki Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban dolgozik, és néprajzos, én foci néprajzosnak hívom őt, muzeológus, mindjárt megkérdezem Balázs, hogy ezt tűröd-e, ezt a foci néprajzos titulust. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát nem hallottam még ezt a kifejezést, de most tűröm.
0: Tűröd? Jó. De valahogy ilyen foci antropológia az létezik, ugye?
1: Igen, ez bevettebb megfogalmazásban. Én elég sok mindennel foglalkozom így a muzeológián belül.
0: Igen.
1: Nem kategorizálnám be magamat.
0: Ez csak mára.
1: Ennek a projektnek a kapcsán, vagy a kiállítás kapcsán elfogadom, igen.
0: Nagyon köszönöm. Ezt csak mára szeretném ennek a műsornak okay. a kedvéért, de nem fogom túl sokat mondani, megígérem. És te telefonon vagy velünk, mert Veszprémben vagy, ha jól tudom, és itt ül Csillag Péter, aki újságíró kollega, a Nemzeti Sportnál. Szervusz, Peti, így hívnak.
2: Szervusz, szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Értesülő vagyok, úgyhogy én is Petinek foglak hívni.
2: Nem köszönöm, bánat. Nagyon nagy tisztelet.
0: És az, amiről beszélünk, ez a falusi foci, én magamban csak így hívom, de majd mindjárt elmondjuk a rendes, tisztességes nevét, az ügynek, a mozgalomnak, a kiállításnak, mindennek. Én láttam egy videót, ti személyesen természetesen ismeritek egymást, meg közösen foglalkoztok ezzel a témával, ki a maga módszere szerint, de régóta, és láttam egy videót, ahogy a Bakonyban túráztok, és azt hiszem, hogy ott előtte fociztatok egy kicsit, az volt az a helyzet. Kérdés, hogy szoktatok-e egymással focizni?
2: Peti? Válaszolok én akkor. Hát nem szoktunk, azt kell, hogy mondjam, hogy nem szoktunk. Ez egy elég rendhagyó vállalkozás volt, amiben tavaly belekezdtünk, tulajdonképpen már a Veszprémi hátsófüves kiállításra készülve. A Bakonyban igyekeztünk ötvözni a természetjárásnak a szépségét, izgalmait, örömét és spontaneitását a futballkutatással, illetve a falusi futballtörténetek keresésével, és ezt úgy képzeltük mi el, hogy elindulunk egy szűk csapattal, öten voltunk, Törő Balázs néprajzosként, két fotós kollégám, Szabó Miklós, Kovács Péter, és egy videós operatőr kollega, Kaiser Tomi, és jó magam, és a négy napos túrát terveztünk, ez ilyen klasszikus hátizsákos, sátrazós természetjárás volt, és azt tűztük ki célul, hogy a négy nap alatt toborozzunk egy futballcsapatot, egy nagypályás csapatot, és a...
0: Mi a Bakonyban?
2: Hát a Bakonyban így a falvakat járva, az embereket megszólítva, ösvényeken, utakon, házak között, és a végén ez a remélt vagy képzeletbeli csapat játszana, ez volt a terv, Bakonybél csapatával egy nagypályás barátságos meccset.
0: El nem mond.
2: Nem mondom, csak még annyi a bevezetésképpen, hogy a Bakonybéli csapatnak a helyzete azért is volt különleges akkor, mert az ország bajnokságait, ha megnéztük, akkor a Bakonybéli csapat állt a legrosszabbul, tehát nulla ponttal és mínusz 273-as gólkülönbséggel a Veszprém megyei harmadosztályban. Ezt mi nem így közelítettük meg nem is így kommunikáltuk, hanem azt mondtuk, hogy a leglelkesebb csapat, mert ezt a részét próbáltuk megragadni, és aztán egyébként idővel ki is derült, hogy az a sztori, ami a Bakonyi csapatnak a nehézségei mögött van, az valójában egy nagyon szép és tanulságos történet.
0: De akkor mennyi minden történt itt most egyetlen mondatomból. Akkor Balázs, te Bakonyi vagy?
1: Nem, én balatoni vagyok.
0: Balaton Akaliról hallottam, hogy neked ott van, azért van ott neked érdekeltséged, ott van egy csapat, igaz?
1: Akaliban van csapat, így van. Egyébként visszatérve a legelejére, én teljesen ugye nem játszottunk még egymással, Petivel, én csábítottam Akaliba, az Akali csapatba. de érthető okokból nem vállalta ezt a szerepet. Peti is focizott, én még focizom, én megy a hármas szinten.
0: Ő is focizik, eltörte az ujját, így jött ma.
1: Ja, hát, ja igen, hát ez az.
0: Mondtam, nem hogy futballban esett.
1: De egyébként kell, hogy minden nap focizik.
0: Aha.
2: Igen, ez
1: ja, a bakonyi kalandozásunkat egyébként megelőzte egy balatoni terep munka is. Ebből a két közös terep tapasztalatból, itt ezzel a csapattal, amit Peti is említett, egész jött ki a kiállítás. Ugye amely már 2022-ben elkészül sátor Aljaújhelyen, és az hozzánk érkezve egészült ki ezekkel a tapasztalatokkal.
0: Hát most akkor az a helyzet, hogy én szeretem volna kevésbé formálisan elkezdeni a műsort, ezért nem azzal kezdtem, hogy van egy kiállítás Veszprémben, és arról fogunk beszélgetni, hanem azzal, hogy ti szoktatok-e focizni, kikkel szoktatok focizni, és mi történt a Bakonyban, de akkor most már nem tudjuk megkerülni, mert már kétszer is emlegetitek ezt a kiállítást. Amit én nem láttam, de hogy a Balázssal ugye úgy kerültünk ismerettségbe, táv ismerettségbe, még csak telefonos, meg e-mailes ismerettségbe, hogy a sokoldalúságodra visszatérve, hogy te nem csak a focival foglalkozol, hanem a Balaton környéki hajlított, javíts ki nyugodtan, hogyha nem jól mondom, hajlított vasból készített kerítésekkel, azoknak a gyűjtésével és dokumentálásával. Ha valaki nem érteni, tehát amikor megyünk a balatoni községekben, az utcán is, nem az autópályára gondolok, akkor láthatunk még olyasmit, hogy a házak kerítésén vitorlás hajó, vagy labdázó gyerek, vagy naplemente van, ebből a szögvasból, általában, ha jól megy, akkor világos kékre festve. És ennek a feltárása, gyűjtése, illetve dokumentálása az a munka, amiről a valamelyik utcaládióban a kollégáimmal beszélgettél, és így kerültünk ismerettségbe.
1: Így van, így van.
0: És
1: van,
0: akkor egyszer csak azt írtad, hogy van egy ilyen, hogy a falusi foci hátsó füves, ez a neve a programnak, és ebből van egy kiállítás Veszprémben, ami viszonylag új, mert 2026 júniusában nyílt, és erről szívesen beszélni, és összeismertettél a Petivel. Itt tartunk most. Én láttam ezt a bakonyi túrát, a videót, és ott passzolgattok, na jó, nem fociztatok, nem ott kapok.
2: Hát igen, most ezzel akkor le is lőtted a poént, hogy hát így megválaszoltad az eredeti felvetést, hogy egyébként ennek a túrának a vége az lett, hogy játszottunk a bakonybéli csapattal, összejött ez az álom, hátsófüves álomcsapat, nagyon színes, nagyon vegyes társaság, tényleg nagyon különféle emberek jöttek össze ott a napok során, nem tudom, helyi burkolótól kezdve, régész, polgármester is csatlakozott, kocsmáros nő, néprajzkutató hölgy, és egy ilyen nagyon, nagyon vegyes jó társaság alakult, és aztán a bakonybéliekkel játszottunk, tehát ott volt alkalmam végül is Balázsra is együtt futballozni. És a bakonybéli sztorinak a háttere, csak ha már ezt megemlítettem, akkor ezt így ki is fejtem, hogy ők azért szerepeltek ennyire gyengén, mert arról van szó, hogy egy mindenféle előképzettség nélküli, nagyon fiatalokból, 16-17 évesekből álló társaság, tényleg ilyen közösségi erőből, abszolút civil kezdeményezésként összehozott egy csapatot, tehát ott a gyerekek addig beszélgettek egymással a faluba, hogy de jó lenne játszani így hétről hétre, még ezt megcsinálták, voltak ott helyben tapasztaltabbak, akik segítettek nekik, és elindultak így a bajnokság, és minden héten kikaptak 10-15 góllal, és ami csodálatos, volt egy helyi edzőjük, aki maga is azt mondta, hogy ő a helyükben már biztos, hogy belefáradt volna ebbe, és nem jönne jövő héten, de a gyerekek mentek tovább, és nem veszítették a lelkesedésüket, akkor muszáj volt neki is, és valójában ez a szép ebben, hogy minden nehézséggel dacolva, minden objektív akadályt leküzdve, és a csapásukat tűrve menni előre, árral szemben is, és végigcsinálták a bajnokságot, a tavalyit, és sajnos aztán a történetnek egy ilyen elég realisztikus folytatása lett, hogy idén áprilisban aztán beadták a kulcsot, nem lehetett már, nem jött össze a csapat, elvesztették ezt a kohéziót. Hát nem tudom pontosan, de megvan a szándék, hogy újra összejöjjenek.
0: Most szóval... Mivel
2: Ebben szeretnénk is őket segíteni.
0: Jó, mindjárt segítünk nekik is, igen. De milyen pálya van? Tehát ugye itt a, nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, hogy a Füves, ami ott hátul valahol a község végében, vagy a falu végében van, és ilyen kis fából ácsolt kapu van, aztán ott rúgjuk a bőrt, és itt milyen pálya volt Bakonymérben, ráadásul elég dimbes, dombos.
2: Igen, hát gyönyörű fekvésű, nagyon szép pálya, teljesen szabályos MLS bajnoki mérkőzésekre alkalmas futballterep, vaskapuval, most már jó ideje nem is gyártanak, vagy nem készítenek fakapukat sajnos. A hátsó füves kiállításon Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megcsodálható egy eredeti, még ilyen régi módi fakapu nagyradáról gyűjteménye. Ezt egyébként a kiállításban, de erről lehet, hogy majd Balázs beszél részletesen, minden ilyen futball kultúrához, meg futball millióhoz kapcsolódó tárgyat próbáltunk autentikus környezetből eredeti módon, vagy eredeti darabot elhozni és bemutatni, tehát ott egy ilyen kis mini falusi futball univerzum fogadja a látogatókat a kiállításon, és ez a fakapu is megjelenik nagy radároz alából.
0: Nektek ez a hátsó füves, mondhatom falusi focinak a kedvet, nem bánjátok? Falusi focinak nevezem. A műfajt mondjuk, nem a kiállítás címe, ez, hanem az én szememben ez a műfaj, ami nem degradáló, hanem egy típusa a focizásnak az én elképzelésem, vagy az én emlékeimben. Mondhatom így, Balázs, mint muzeológus?
1: Hát szerintem ez így közérthető.
0: Köszönöm szépen.
1: Peti jobban szereti a futball kifejezést, és falusi futball? Korrekt, de én szerintem tehát az emberek ezt értik, azt gondolom, és az a lényeg.
0: Szóval, hogy úgy mondjam, kattantatok rá erre a témára, honnan ismeritek egymást, talán ez is érdekes, de hogy miért foglalkoztat benneteket évek óta kitartóan, és hogy nekivágtok a Bakonynak, hogy 4 nap alatt összeberbúváljatok egy csapatot, azért ezt el kell ismernem, hogy nagyon rendes vállalás volt, mert nem volt biztos, hogy sikerül. Szóval Csillag Péter és Törő Balázs, honnan ismeritek egymást foci ügyben?
1: Hogy ne kronológiai sorrendben mondjam a dolgot, engem igazából a néprajzosként is érdekel a helytörténet, tehát akali szülött vagyok, és a falu mindenféle múltja, és amikor lehetőség nyílt arra, hogy egy öltözőt kaptunk, egy klub házat kvázi, akkor azt elkezdtem ilyen kiállító térként használni, és ilyen értelme kísérletíteni, és az addig összegyűjtött, hogy az aztán beinduló fénykép, fotó és történet és mindenféle gyűjtés tárgyaival, eredményeivel kidekorálni ezt az öltözőépületet, és hát egy követlen Peti munkásságát, ami már 10 néhány éve tart, ugye a nemzeti sportfelületein, de majd ezt elmondja, és hát igazából meghívtam, hogy jöjjön el, mert tudom, hogy országot jár, és hogy ez őt érdekelni fogja, és akkor igazából innen jött a közös hang, az egyértelmű volt, hogy hasonlóképpen látjuk ezt a futballvilágot.
0: És nagyjából egykorúak vagytok, jól sejtem?
2: Balázs néhány évvel fiatalabb. Uh-huh. Illik nekem megmondani.
0: Rendben.
1: Tehát így én azt gondoltam, hogy ez így
0: tehát ez egy szakmai is.
1: Aha.
0: Igen. És van még pluszban egy kérdés, hogy ez a kiállítás, ami most Veszprémben van, és az egész mozgalomnak a feldolgozása, ez egy előző kiállításhoz kötődik, ami viszont Sátoraljóújhelyen volt, a Kazinczy Múzeumban 2022-ben, és évkiállítása kitüntetést is kapott. Abban ti mit csináltatok ti ketten?
2: Hát ez úgy alakult, most így nagyon dióhelyben összefoglalva ezt a történetet, hogy a hátsó füves, mint országjáró sorozat, aminek az volt az eredendő célja, hogy Magyarországot, magyar társadalmat a futball segítségével bemutassa, főként a kis települések életét, a falvak lakóinak mindennapjait.
0: Ezt te, mint újságíró.
2: Én újságíróként.
0: Tűzted magad elé ezt.
2: Így van, és újságíróként kezdtem el ezt fotós kollégákkal csinálni, mondjam, 2015-ben, 11 évvel ezelőtt, és ezekből a riportokból, és ebből az egyébként fantasztikus fotóanyagból, ami az évek során összejött, amikor elkezdtük, akkor a Népszabadság közös fotórovata volt a Nemzeti Sportnak, és a népszabadságos fotósok is sokat bedolgoztak a hátsó füvesbe. Jellemzően nagyon, nagyon szeretik ezt a munkát a fotósok, mert nagyon inspiráló, mm-hmm. tényleg emberközeli, és ilyen valóságélményt ad. Szóval ezekből az összegyűjtött anyagokból megjelent egy nagyon szép album, egy könyv 2019-20-ban a Részbon kiadó gondozásában, és aztán a könyvnek a fotóanyagára építve 2021-ben Ringer Istvánnal, a Kazinczy Múzeum igazgatójával, a Sátorai Múzeum igazgatójával felépítettünk, kitaláltunk egy nagy kiállítást, amely már nem csak a fotókat mutatta be, hanem azokat a tárgyakat, helyzeteket, történeteket, vagy éppen ilyen interaktív helyzeteket, amelyek segítettek a látogatóval megértetni ennek a világnak a sajátosságait.
0: Ne haragudj, de miért pont Sátorai?
2: Hát itt véletlen találkozások lendítették előre ezt a történetet, mindig itt soha nem volt ilyen nagyon komoly tervezettség. Ahogyan a Balázsa, ami hát nem véletlenszerűen, de tulajdonképpen mégiscsak valahol ilyen sorszerűen találkoztunk, úgyhogy a Balázs meghívott akkoriban, hogy nézzem meg ezt a kiállítást, amiként csodálatos, tehát így egy falusi csapat, ahogyan ápolja a múltját, hagyományait, bemutatja a történeteit, úgyhogy mindezt korszerűen, befogadhatóan, a mai kor igényeinek megfelelően, erre szerintem tökéletes példa ez az akali kis kiállítás. Na hát egy hasonló találkozás szülte a Sátorai helyi előtt kiállítást is. Ringer István meghívott engem egy más témájú beszélgetésre, futball és irodalom témakörben. Nekem van egy könyvem Adis Toplisban, a 20. századi magyar írók, költők futballal kapcsolatos dolgairól készítettem, és ebben a témában volt egy beszélgetés a Kazinczy Múzeumban, és aztán a beszélgetés után így már az informális résznél szóba került, hogy mindketten mozgunk ebben a falusi focis világban, meg érdeklődünk ő múzeumvezetőként, meg hát egy kicsit ő is ilyen benfentesként, ő is játszott több falusi csapatban, én újságíróként, és akkor és kitaláltuk azt, hogy akkor csinálunk valamit Sátorai helyen ebből. Tulajdonképpen így született.
0: Nagyon és aztán ez, kézenfekvő.
2: Hát valahol.
0: Ezt elképzelem, hogy egy nagyon komoly régészről beszélünk, tehát nem egy bácsikáról, akinek nosztalgiája van a falusi foci után.
2: Nem, hát egyrészt nagyon felkészült, és egy nagy tudású ember István, akinek hihetetlen affinitása van ezekhez a reformötletek, vagy ezekhez a ilyen furcsa tartalom kombinációkhoz. Tehát tulajdonképpen az a merész lépés, hogy a múzeum falai közé bevinni a falusi futballvilágát, az ott történt meg a Kazinczy Múzeumban. És aztán az is egy ilyen csodálatos folytatása a történetnek, hogy Istvánnal együttműködve, az ő előkészítő munkájára is építve, Veszprémben ez tovább bővülhetett, gazdagodhatott ezzel a Balaton felvidéki és bakonyi gyűjtés, és Törő Balázzsal hasonló módon megtaláltuk a közös hangot, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó alkotó energia jellemzi ezt a tevékenységet.
0: És mennyi szerep jutott így a Sátor a Jóújhelyi előzménynek a veszprémi folytatásban, Balázs, hogy lehetett összeépíteni a dolgokat? De azért is kérdezem, mert nekem úgy tűnik, hogy ott Sátoraljaújhely környékén, vagy inkább úgy mondom, Zemplénben van valami foci csapat is, amelyik a gyakorlati bázisa lehet ennek a mégis csak azt mondanám, hogy mozgalom, ennek a hátsó füves országjáró mozgalomnak, tehát hogy ott a zemplénieknél ugyanaz működött, amit kitaláltatok a bakonyiaknál. Balázs?
1: Igen, itt a főnixekre gondolsz. Szatmárban, Szabolcsban, Zemplénben működik, illetve Zalában is egyébként azóta már. De maga a tárgyűjtés, illetve a kiáltás alapanyaga az gyakorlatilag országos gyűjtés. Hát már a hátsófüves mozgalom járt, gyakorlatilag onnan, vagy egyéb helyekről is érkeztek ezek a tárgyak, és azt ki kell emelnem, hogy tényleg, mint néprajzos muzeológus, tehát akkor először hírét vettem, akkor tehát nagyon megörültem, meg csodálkoztam is, hogy ezt egy újságíró és egy régész csinálja, tehát hogy hol vagyunk mi, hello, népgazdasok, tehát hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen, tehát be kell ismerni, hogy ezzel nem foglalkoztak népgazdasok különösebben, tehát ez egy óriási hiány, hogy úgy mondjam.
0: Tehát neked ez egy felismerés volt, hogy itt valami van, ami neked kifejezetten kézre állna, hogy úgy mondjam, érdekel szívesen, és érintett vagy.
1: Igen, ugye szó volt róla, hogy a kiállítás ugye onnan vándorol, és akkor felmerültek egyéb helyszínek, aztán maradt Veszprém, de hát ennek mi örültünk, a mi igazgatónk, aki szintén régész, Szanyi Brigittáról van szó, és ő is tárgyakkal fogadta a témát, tehát ő is a kortárs jelenségek felé is nyitott, azt gondolom, hogy ez egy remek tendencia a múzeum vezetők részéről, hogy a kortárs jelenségekre is érzékenyek. És hogy hát nagyjából 60-40%-ban maradt egyébként az eredeti kiállítás, amely jellemzően egy ilyen interior kiállítás, ahogy Peti is mondta, a falusi futballuniverzum fontos helyszíneit, mármint az öltözőt, a bírói öltözőt, a lelátó világát, és így tovább a kocsmát idézik meg. Ebben szerepel a már említett fotósok által készített fotóanyag, és ebbe csempésztük bele a bakonyi és balatoni tartalmat, mind az interjőrök szintjén, mind pedig a fotók szintjén, és egy-egy ilyen új tematikával is kiegészítettük, mint a kocsma is egy ilyen különálló, vagy hát a foci mellett az a szoros összefüggésbe álló világ, illetve ilyen a kuglizás világa is.
0: Kugli? Az még létezik?
1: Tessék?
0: Az még létezik?
1: Hát hasonló szorosan van, vagy lett, vagy lesz, mint a futballunknak, a falusi futballnak. Hát falusi kuglizással már gyakorlatilag nem találkozunk, tehát nagyon nagy kevés olyan falusi kocsma van, ahol még van kugli élet.
2: A helyzet az, hogy mások helyen magát a focit is meghaladták, az új szokások, és így változik a világ, viszont ez figyelmeztet minket a dokumentálásnak, a feldolgozásnak a felelősségére arra, hogy azt a világot, ami még érzékelhető, azokat a jelenségeket, azokat a történeteket, amik még elérhetők, azok az emberek, akik még megszólaltathatók, ők szólaljanak meg, és ezek legyenek meg, legyenek ott az múzeumnak a gyűjteményében, legyenek meg a kiállítótérben, legyenek ott a fényképeken, nagyon-nagyon fontos a fotóanyag, tehát ez egész egy alapvetően vizuális élményt kínáló produkció, egy csúnya szóval, és a fényképek, a videók nagyon hangsúlyosak, és itt a fotókat tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni. Most az elmúlt években Szabó Miklós fotóriporter, korábban még Mirko István volt a Hátsó Füvesnek a legaktívabb, legmeghatározóbb fotósa, de számos tényleg Magyarországon is neves fotós működött közre ebben a projektben. Engem nagyon inspirált, amikor ezen gondolkodtam és ezt elindítottam. Hát több ilyen kulturális élmény, az egyik Moldova Györgynek a Tisztelet Komlónak című szociográfiája volt, ami azt hiszem az 1970-es, 71-es Komló világát mutatja be, minden, hogy zajlott a városnak az élete, bányászoknak a mindennapjai, a mentősök, a foci csapat, a vájárok, a faluszéli cigányok élete, minden benne van, és én azt valahogy azt képzeltem, hogy ugyanilyen egyszerű, tiszta és jól érthető eszközökkel a falusi futball világán keresztül is be lehet mutatni az egyes településeknek a helyzetét, mindennapjait, kilátásait. Ez kifejezetten ilyen szociológiai megközelítésből fogalmazódott meg ez a dolog, és ezt is követjük azóta, de talán ez jelenti az újszerűségét is, mondjuk a korábbi tapasztalatokkal ellentétben. Másik meghatározó élményem volt még, bocsánat, csak ezt is fontos elmondani, a Rockenberg Pálféle Másfél millió lépés Magyarországon című filmsorozat. Nekünk nem volt tévénk gyerekkorunk, úgyhogy ezt viszonylag későn láttam, akkor, amikor már aktív újságíró voltam, és megint csak ugye ez is így kimozdított ebből a városi komfortzónából. És talán még egy harmadik élményt mondhatnék, ami meg ezt a vizuális oldalt erősítette. Hans van der Meer holland fotóriporternek a munkássága, ebből több kiállítás is volt Budapesten is, Ludwig Múzeumban 2007-ben, aztán a Robert Capa Központban néhány évvel ezelőtt. Ő több egyéb téma mellett hát megint csak amatőr futball, falusi futball világával foglalkozik, hát inkább csak foglalkozott Hollandiában, a saját hazájában, Európában, és egyébként aztán a világ más ilyen egzotikus helyein is, és rám nagyon nagy hatással voltak ezek a fényképek. Engem teljesen megbabonáztak. Úgyhogy ezek
0: igazából
2: voltak a
0: hatása. Te egy szoció érdeklődésű sportújságíró vagy, akit legalább annyira érdekel a társadalmi háttere ennek a sportágnak, ha mondhatjuk így, nem a nagy világsztárok, meg a föl nem tudom sorolni a Maradonát, meg küldtél egy videót, hogy zenében válaszunk Maradonát, de én azt gondoltam, hogy nekem sokkal jobban tetszik az a bácsika, aki ott Erdélyben elénekli, amivel a műsort is kezdtük, a csapatnak az indulóját. Tehát, hogy ez a szoció szemlélet téged megfogott a sport egy adott szegmensében, mondhatnám így.
2: Amikor ez indult, konkrétan a Hátsó Füves Futballmentő Túra nevű programsorozatról van szó, akkor Balázs még nem volt benne a sztoriban, tehát ezt Ringer Istvánnal, a már említett Sátorajúhelyi múzeumigazgatóval, illetve Orosz Zsolttal, a Futballkutató című blog szerkesztőjével találtuk ki Zemplénben, és az alap gondolata az volt, hogy miután rengeteg csapat megszűnt, ott a zempléni vidéken van egy olyan szűk zóna, ahol 100%-os a csapat megszűnés aránya, tehát egy teljes bajnokság eltűnt a semmibe. Mi mindig nagyon szerettünk árral szemben úszni, ez már Balázzsal kapcsolatban is ugyanígy megfogalmazható, de hogy akkor jött ez a gondolat, hogy alakítsunk egy csapatot, egy ilyen, nem tudom én, utazó futballtársaság, vagy egy ilyen missziós csapatot. Igen, egy zempléni Phoenix nevű csapat, amiben benne voltak nem csak régi focisták, hanem akik így szellemileg tudtak ezzel azonosulni, például mondjuk Sajó László költő, a Magyar Narancs publicista, aki ennek az egyik legerősebb ilyen szellemi bástyája, ő is rendszeresen játszik ebben a csapatban, és hívjuk ki egy-egy meccsre a megszűnt falusi csapatokat, hogy a saját elhagyott pályukon játszunk velük egy meccset, és a meccs apropóján mutassuk be a helyi labdarúgásnak a múltját, történetét, beszélgessünk a helyiekkel arról, hogy mi volt ott korábban, ezeket rögzítsük, mutassuk be a nagy nyilvánosságban, riportok, videók, fotók segítségével, és valamilyen módon a kultúrát, a helyi kulturális életnek az értékeit, büszkeségeit is csavarjuk bele ebbe a sztoriba.
0: De mindjárt Balázs, te következel, mert kíváncsiak, hogy ebből mi látszik a kiállításban, de hogyha a megszűnt csapatokat kértétek meg, hogy jöjjenek focizni, tehát honnan tudtátok, hogy hol vannak az emberek a vidéki helyekről, kisvárosokból, nem tudom, de a kisközségekből, a falvakból, tudomásom szerint az volt a mozgás, társadalmi mozgás, hogy a nagyvárosok felé mozdultak, és ott hagyták az idős szüléket.
2: Ez pontosan így van, tehát itt a megszűnések hátterében erről akár külön egy órát, vagy 10 órát lehetne beszélni, hogy milyen demográfiai, szociológiai folyamatok állnak, a falus lakosság öregedése, elvándorlás, mobilitás, egyáltalán milyen mentális, is mondjam, a érdeklődésbeli változások az elmúlt évtizedekben, de hogy igen, tehát hogy a futballcsapatok nincsenek, de pont ez a lényege, és ez volt a szép kihívás ebben, hogy azt a feltételezést tulajdonképpen bizonyítani, vagy azt egy ilyen kísérletként kipróbálni, hogy vajon az, hogy nincsen nagypályás csapat, amelyik játszik az MLS bajnokságban, az azt is jelenti-e, hogy nincsen olyan közösség, amelyik egyébként a futballmeccsen összejönne és pályára lépni. És az derült ki nagyon erősen és nagyon határozottan, hogy ezek a szunnyadó futballközösségek nagyon is léteznek, és ilyen alkalmakkor szívesen összejönnek, és tényleg rég nem látott barátok újra találkoztak, újra együtt játszottak. Bocsánat, azok, akik elköltöztek időközben a faluból, visszatértek ezekre az alkalmakra, több száz kilométert utazva, és egy olyan ünnepi élmény volt, ami tényleg inspiráló volt a helyieknek is. Itt a generáció közötti kapcsolatot is szándékosan is próbáltuk erősíteni gyerekeknek, fiataloknak például.
0: De hány évesek a játékosok?
2: A játékosok jellemzően, tehát nincsen ilyen korosztályos megkötés, de jellemzően ez a öreg fiúk korosztály azért, pont azért, mert egy kicsit ez a régi időknek a megidézése, tehát mondjuk ilyen 40, 35-40 talán így az átlag. De vannak fiatalok is, illetve mindig szervezünk gyerekeknek ilyen 11-es rugóverseny, tombolát, olyan programokat, amik nekik is érdekesek. És ebből a program sorozatból aztán, tehát az Empléni Főnix mintájára megalakult a Szalai Főnix, a Szatmári Főnix, és mostanáig 75 állomása volt 2022 óta ennek a hátsófüves futballmentő túra nevű programsorozatnak, amely egyébként most az idény, vagy a szezon végén véget ér, de ennek tulajdonképpen egy ilyen természetes menete van.
0: Na Balázs, akkor Bakonyi Főnix?
1: A Bakonyi Főnixre is még várhat feladat, bár ez a név egyelőre még így hivatalosan nem lett kimondva, de az elmúlt időszakban itt a kiáltáshoz kapcsolódóan Köveskálon játszottak egymással köveskáli kötődésű csapatok, fogalmazunk így, kispályán. Ott úgy alakult, hogy a nagypályán nem tudtunk focizni, de oda a kizarándok volt az a közösség, és megemlékeztünk az egykori futballéletről. Ott is én éppen tegnap vittem vissza egy úri embernek a félfelőzött nagyjából 60-as évekből származó zseniális fotóit, és beszélgettünk egy jó órát erről az egész történetről, és egy izgalmas helyszín, akár a Köveskális térség, ugye Káli medencéről beszélünk, mint az ország egyik legfelkapottabb, hogy úgy mondjam, trendibb kis régiója, ugye bizonyos szempontból, turisztikai szempontból, sőt, a letelepedési szándékkal is érkeznek ide sokan, vagy inkább csak második otthonaik felépítéséhez.
0: Hát ez nem inkább egy foci csapat összeállítása vágyát ismerve, nem?
1: Izgalmas kérdést. A balatoni kalandozásunk során ezeket egymás mellett lévő kis régiókat vizsgáltuk, a Tapolcai medence, Nivegyvölgy, Káni medence, Gertvölgy, stb. Tehát a Művésztekvölgy a környéke. Ugye a foci szemüvegén keresztül egészen más folyamatokat lehetett megfogni, megragadni, nagyon izgalmasak ezek a kis tájak, és hát a Káli medencében ugye azt gondolhatnánk, hogy mennyi ember oda koncentrálódhat, vagy koncentrálódik, és még sincs csapat, egy izgalmas jelenség ez is. Látjuk, hogy mekkora igény lenne ezekre az összetartásokra, amiről Peti beszélt, és most Köveskálon is egy hónapja nagyjából egy ilyen futballtalálkozó volt, és nagyon érdekes.
0: Ebből, bocsánat, arra következtet, hogy van is, meg nincs is. Tehát ha van, aki összerántja őket, és azt mondja, hogy na, akkor játszani fogunk, ekkor és ekkor kijön, és megcsinálja a névsort, és hát körülbelül úgy, mint Minarik.
1: Igen, ez egy nagyon fontos megállapítás, amit mondasz, hogy a sok-sok ok egyike az, hogy kellenek ilyen mántás emberek, akik összefogják, mint Nörikede a futball közösségeket, és a szervezésre járó terheket felvállalják a vállukra, a hátukra, és ezt egy-két-három ember viszi egyébként mindenhol.
2: Valójában a tét az nem a futball dimenziójában értelmezhető, hanem inkább a falu közösségek szempontjából, hiszen a futballmeccs azon túl, hogy akik játszanak, azoknak örömforrás, és
0: egészséges
2: időtöltés, de hogy egy nagyon fontos találkozási fórum, egy nagyon fontos közösségi erő, identitás formáló tényező, és egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan összekötő kapocsa a falu életében, amely, hogyha eltűnik, akkor ott nagyon erős kockázata van annak, hogy nem lesz más, ami pótolja. És valójában ez ennek a folyamatnak a veszélye, és hogyha lehet ehhez ilyen érzelmi kommentárt fűzni, akkor ezért lehet azt mondani, hogy ez mégiscsak egy szomorú folyamat. Miközben egyébként én mondjuk újságíróként, meg Balázs néprajzkutatóként magát értetődően az objektivitás elve alapján itt a jelenséget maga szárazságában vizsgáljuk, de hogy mégis azért nehéz ezt így érzelem nélkül, mert van benne ilyen.
0: Sikerült, tehát azt érzem, hogy egyikötök sem mozgósítja igazán az érzelmeit, pedig biztos, hogy kell ahhoz, hogy ezt a munkát akár újságíróként, akár muzeológusként, akár dokumentátor, mert a muzeológusok nyilván kellett dokumentálni egy csomó mindent, akár csak a fotók, meg az iratok, meg a papírok, tehát nem csak tárgyak vannak ebben a kiállításban, és nekem az az érdekes ebben, ahogy így beszélgetünk, hogy nem érzem a szenvedélyt, ahogy egyébként elképzelem ezeket a fiúkat, akik, és férfiakat, akik ott fociznak, amiben annyi szenvedély van mindig, meg akik állnak körül és drukkolnak, de ti mind a ketten nagyon profi módon ennek az objektivitásnak a jegyében beszéltek erről. De legyen így. És akkor nézzük meg, hogy mi van most ebben a kiállításban, mind abból, amiről eddig így próbáltunk. Balázs, mit? Egyrészt akkor van egy anyag, ami az eredeti Sátoralja újhelyi kiállításból elhoztad, vagy megkaptad, vagy mi? Hogy történik ez ilyenkor? Mert azt nem te gyűjtötted.
1: Igen, hát ez a két intézmény közti jó kapcsolat múlik nyilván megfelelő szabályozással, és hát hosszú-hosszú szállítós utakkal, kollégáim segítségével valóban elhoztuk az anyag egy részét, és megtartva az eredeti koncepciót abba. Hát én nyilván egy más terekben lehetett, ez egy nagyobb tér, két nagy terem van szó. Itt ki kell emelni a céget, vagy hát azt a stábot, akik csinálták a Veszprémi Skic stábja az, aki egy remek kiállítást épített a mi elképzeléseink szerint. Ez is nagyon fontos dolog volt, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz.
0: Tehát olyan, mintha bemennék egy öltözőbe, és hát meccsre nem tudok menni a múzeumban nyilván, de az öltözőbe, meg az edzőterembe, meg a ilyen helyekre olyan, mintha be tudnék menni. És mondtátok, hogy van egy kapu is.
1: Igen, tehát onnan kezdődik a történet, hogy mintha egy sportolatra lépne be, egy picit a formákontúra visszautalva egy ilyen vasbeton hegesztett kis kapun keresztül jutunk be a kiállító térbe, és valóban van öltöző helység is, ez volt az eredeti kiállításban is, de itt a Vincent Káli medencei már régóta nem létező, és nem létező pálya melletti még meglévő öltözőépület került megidézésre, de a harmadik félbe bisztróba is beléphetünk.
0: Meg lelátó is van.
1: Igen, amit akartam mondani, ami nagyon fontos, és gyermekcsapatoknak, a gyermeklátogatóinknak talán kedvenc helyszíne az a lelátó, amelyen még szotizni is lehet, sőt
2: kell. A világ egyetlen múzeum, ahol lehet szotizni.
0: Ne viccelj, tényleg! Hát ez komoly.
1: Igen, és a Bakonyi kalandozásunk összefoglaló epizódja tekinthető meg itt.
2: És éppen a mai életes irodalomban jelent meg Mély József tollából egy kritika a kiállításról, átcsúfolyos kiállításról, és ő pont azzal nyit, hogy milyen érdekes volt az öltözőbe belépni, és megérezni ezt a szagot, ezt az illatot, ami annyira jellegzetesen kötődik a futballöltözőkhöz.
0: Labdák is vannak?
2: Labdák is vannak, de
0: hogy is mondjam. Nagyon fontos, nem?
2: Fontos, de hogy is mondjam, az elég banális ötlet azért labdát tenni egy foci kiállításra.
0: Nem egyet.
2: Ami labda szerepel a kiállításon, annak különleges jelentősége vagy története van. Nem, több is van, de mindegyik olyan, két labda van, ha jól emlékszem. Az egyik...
0: Én tettem, hogy ez reménytelen.
2: Hát, bocsánat.
0: Nem fogok focizni ettől, hogy két labda van.
2: Hát,
0: igen?
2: Nem, valójában három.
0: Na,
2: most már lesz, lehet,
0: ez
2: hogy felcsigáztam az érdeklődéset. Szóval van egy labda, az egyetlen magyar aranylabdás Albert Flórián szülőfalujából, Hercegszántóról, egy 40-es évekbeli labda, egy nagyon-nagyon különleges darab. Mudatták. Tehát ennek tulajdonképpen ilyen futballtörténeti jelentősége is van. Ezzel a labdával még maga Albert Flórián is focizhatott. Van egy labda, amelyet a Sátoraljaújhelyi fegyház és börtön fogvatartottjai vartak, és ez egy érdekes sztorit hoz be a börtönben vart labdáknak a történetét, ami egy ilyen sajátos területe a vidéki futballkultúrának, mondjuk fogalmazunk így.
0: Hát ez van börtönfoci, úgyhogy persze.
2: Hát igen, de a labdavarró üzem az több börtönben meghatározó hely és tevékenység volt, és egyébként hát az öltözőben van egy ilyen igazi falusi labda rajta adott csapat nevének a feliratával, úgyhogy azért labdából sincs hiány.
0: Balázs, beléd folytattuk a szót, itt nagy szenvedéllyel, ahogy kell. Mi az, ami marad? December 20-án nyitva van ez a kiállítás, és utána mi történik ezzel az anyaggal, ami nagyon értékes, mert teljesen egyedi fotók is vannak, tárgyak is vannak, illatok is vannak ezek szerint. Mit kell ezzel, mit lehet csinálni vele?
1: A fotókiállítás az gyakorlatilag párhuzamosan él, vagy működik, tehát annak a sorsa az valószínűleg, hogy ennek vagy egy más tematikával rendezetnek tovább fog vándorolni az országban. Ez egy nagy kérdés. Mi is még a tűnődés szintjén állunk, hogy vándorolhat-e tovább ez a kiállítás más, akár megyei múzeumokban, vagy más

0: izgalmas kérdés. Az örömteli, hogy sokak feltették már ezt a kérdést, hogy mi lesz ezután. Tehát az látszik, hogy akár a szakma, akár a társadalmi érdeklődés megvan a kiállítás kapcsán felmerülő kérdések miatt, szóval...
1: Igen, hát egy nagyon erős néprajzi gyűjtés ez, úgyhogy azt gondolom, hogy ha megy tovább a kiállítás, akkor olyan helyre érdemes, ahol ez a néprajzi érdeklődés, fogékonyság meghatározó. Most nem akarom mondani, hogy a néprajzi múzeum, az nyilván egy más szint, és egy nagyon megtisztelő lehetőség lenne, de egy olyan intézményben, amelynek a profiába ez belevág, azt gondolom, hogy helye lenne ennek a kiállításnak, de egyelőre annak örülünk, hogy Veszprémben van ez a csodálatos lehetőség, és biztatnám a hallgatókat, hogy keressék fel a Lackó Dezső Múzeumot.
2: Lackó Dezső Múzeum Veszprém. A záró gondolatom az lenne, hogy Mynárik Ede már itt szóba került, mert hogy ugye 20-as évek kell egy szenvedélyes szervező, akinek mindennél fontosabb, hogy az ő csapatával mi történik, és a csapat tagjaival mi történik, és mit tud róluk, és mit tud értük. De talán nem tévedek, és ezt nem is inkább kérdésnek mondom, csak így megállapításnak, hogy a Régi idők focia című film, ami egy örök klasszikus marad, Sándor Pál rendezésében, a történet maga Mándi Iváni, hogy az egy városi 20-as évekbeli történet, és valahogy a falusi foci, vagy a hátsó füves foci, az a szenvedélyben ugyanaz, de nem biztos, hogy a lehetőségeik ugyanolyanok ezeknek a kistelepülési embereknek, mint egy nagyvárosi, bármennyire is szegényes körülmények között 20-as években élt csapatnak voltak. De ha kell egy csapat, az biztos, hogy ugyanaz a gondolat, ha jól sikerül, mondjuk ez a hátsó füves vándormozgalom. Nekem továbbra is nagyon tetszik, amit kezdtünk, hogy a Bakonyban 4 napot túrázni, és megkérdezni embereket, hogy akarnak-e focizni, és a végén ott van egy csapat, amelyik megáll a lábán, hogy úgy mondjam, és tud játszani szegény Bakony Béllel. Mennyi volt az eredmény?
1: Hát őszintén szóval egy kicsit aggódtam, hogy nagyon nyerni fog ez a toborzott túracsapat a előzmények tükrében, de hála Istennek nem nyertünk nagyon, csak 5-3-ra, úgyhogy 5-3-ra
2: ez
1: nyert.
2: Ez még belefér?
1: Hátsó füves 11, ez szerintem még a Bakonybéliekre nézve is hízelgő.
2: Szoros eredmény. Akkor én nagyon jó munkát kívánok, meg jó focizásokat kívánok nektek mind a kettőtöknek. Törő Balázs Veszprém, muzeológus.
0: Köszönjük szépen.
2: És Csillag Péter újságíró kollégának.
1: Köszönöm szépen.
2: Azt mondanám, hogy ugye kezdtük ezzel a dalocskával, amit Erdélyben gyűjtöttetek, mint csapat dalt, és volt hozzá a Zempléni Főnixéknek a csapatdala, és a végére próbáljuk meghallgatni Zeg Zoltán verse alapján a legnagyobb magyar focisták egy-egy sort elmondanak. Ez a te ötleted volt, Péter, te raktad így össze.
1: Szabó Miklós fotós kollégával jöttünk haza egy vidéki hátsófős állomásról, autóztunk és beszélgettünk arról, hogy kéne valami nagyon egyedi dolgot csinálni a hátsófős 10 éves évfordulójára, ami tavaly volt, és akkor vetődött fel ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt a egyébként tényleg csodálatosan szép falusi futballverset Zeg Zoltántól elmondanák azok, akik a hátsófüvest így vagy úgy segítették, híres futballisták, edzők, szövetségi kapitányok, és hála Istennek mindenki örömmel első szóra vállalta ezt a felkérést, és elmondta a maga versszakát, ugye ez egy ilyen egyveleg, amiben megszólal Gera Zoltántól kezdve Pisont Istvánon keresztül, Ádám Martinon át, Telek Andrásig bezárólag sok mindenki, illetve hát a korábbi generációk jeles képviselői is, Egervári Sándor, Bozsik Péter, vagy akár Veréb György, és most nem is mondom tovább a neveket, mert megint csak mindenkit fel kellene sorolni, de hogy olyan nevek, akik tényleg rangot adnak egy ilyen ünnepi produkciónak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ők is a maguk módján hozzájárultak, és hozzásegítettek minket a hátsófüves ügy szolgálatához.
2: Nagyon szép, hogy a Zempléni Főnix József Attilára épít, és reméljük, hogy a Balatoni Főnix, vagy Veszprémi Főnix, vagy Balaton felvidéki Főnix, majd meglátjuk, hogy lesz ez, esetleg épít

0: Zák Zoltánra. És akkor a magyar irodalom Milarik Ede mögött felsorakozva a futball világában megtalálta a képviselőit. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a Szép kilátófogadó a Tilos Rádióban. Ránk Júliát hallottatok. Köszönöm a figyelmet, Misi, köszönöm a segítségedet. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Köszönjük szépen, már mindenkit a kiadásban!

0: Szár Zoltán, egy falusi futballpálya.
1: A gesztenye lombok mögé bújt kis futballpályán délelőtt iskolás gyerekek rugdalják a labdát a kapu előtt.
2: Engedjetek, hadd rugjak én is. Egy 11-es legalább. Hadd panaszlom jó büszkeséggel. Eltaláltam a kapufát.
3: Pedig de szépen szállt a labda, s vele boldog tekintetem. Ó, hányszor múlt egy kapufán, egy arasznyin csak a győzelem.
4: De vesztesen, úgy is szép volt a vasárnapi alkonyat. Szárnya ölt összebújni, Ferit, Sanyit, a társakat.
5: Tudni köröttem, s tudni azt, hogy ha győzelem, ha vereség, a mi szívünkben csak a hűség hajtja új ágát, levelét.
6: Mi állam vagyunk csapatunkat, vagyunk az öreg drukkerek, új tavaszt, vasárnapot várva, virasztja szívünk a telet.
7: Roppan a hó a hegyi úton, a fák, a lég, s fönn az egek, mind-mind üvegből. Este van már, jönnek az inas gyerekek.
8: Jönnek a boltból, műhelyből, gyárból, vár rájuk mi sosem elég. Anyai szó, fecsegő kájha, gőzölgő krumpli főzelék.
9: De ráfagy a zsír a kanára, mert oly nagyon kell a beszéd. Az őszi vasárnapok íze, hogy is volt az a vereség?
10: Hogy csalt a bíró, s bal szerencse, s haza kapufa bemegy, de lesz tavasz még, lesz vasárnap, s a világ is beledemek.
11: Nem csak a háló, benne a labda, napként ragyog majd az a gól, ragyog szemünk, és a ruhánkon az olaj és a téglapor.
12: Ó, futball! 40 éve kísérsz, bármerre is megyek, te sem hagysz öregedni engem, lelkemben fülel a gyerek.
13: Fülel, fölugrik, az egekre dobja sipkáját, gólt kiált, mert oly szomjú a győzelemre, mert van miért fizes, világ.
14: Mert lehet Ort, vagy Kistakács, vagy Puskás a neve. Egyre megy. Őt látom a szatmári pályán. Ő tör kapura, Pomacsek.
15: A győztes gólt mindig ő rúgja. Egem, földem, kamaszkorom. Ma falu széli, fák tövében, holnap városi grundokon.
16: Rúgom a labdát a gyerekekkel.
17: A hátsó füves kiállítás a Lackó Dezső Múzeumban, Veszprémben 2026. december 20-áig látható. Ez volt a szép kilátófogadó.
18: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

们那根哎们个好我单哎的我能花单Ennek a hamoton enyel meg kényed, a jegyste nagóvált.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, mindkét nap incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes, további támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Sajnálom, hogy ilyen sokáig nem válaszoltam. Tudod, nem egyszerűek mostanában a dolgok. És egyébként is, én szóltam előre, én megmondtam előre, én figyelmeztetelek előre.

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók, ez itt az Egyenes Labirintus. Ez alkalommal ismét egy felolvasás összeállítással készültünk nektek, hogy elbúcsúztassuk ezt a szokatlanul forró nyarat. Ahogy azt már korábban is tettük, most is az elmúlt fél év során nálunk járt vendégeinket kértük fel, hogy válasszanak néhány számukra fontos, kedves, lírai vagy prózai szöveget, illetve saját művet, műrészletet. Köszönjük mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel és elfogadták a felkérésünket. A mostani adás létrehozásában tehát közreműködnek Béres Judit, Molnár Krisztina Rita, Pikli Natália és Sós Eszter. Fogadjátok őket szeretettel!
2: Kemény István, Nílus. Ha te is voltál már Nílus, egy hullafáradt folyó Egyiptomban, ébredtél már egy 6000 kilométer hosszú csúszdán, takaró nélkül párologva, egy majdnem eltelt délelőtt két sistergő part között. Mit csináltál, hol jártál az éjjel, kivel, mekkora esőkben, miféle pöttyös, csíkos, pikkelyes állatok ittak, és csorgatták beléd a vérüket, hogy kerültél haza, és hányadszor csinálod ezt? Akkor tudod, hogy bizony Nílus vagy Egyiptomban, és te vagy a Nílus Egyiptomban, tehát nem lesz már több mellékfolyód, esőről ne is álmodj. Szárít a nap, és sajnálkozik. Szárít a szél, és sajnálkozik. Szárít a datója, és sajnálkozik. Csak a sivatag lepődik meg rajtad, mint minden reggel. Nílus, Nílus, hát te még élsz, de aztán ő is napirendre tér fölötted, és felforrósodik. Szóval, ha látod, hogy semmi kétség, Nílus vagy már megint, víz, ahol nincs helye víznek. Így alakult folyó, ez van folyó. Jó ez így folyó, úgy se lesz jobb folyó. Akkor most képzeld el azt, hogy utoljára vagy Nílus Egyiptomban. Csak most az egyszer gondold át, Nílus, hogy mi vagy, mi minden. Pusztába kivonult remete folyó, erős, szívós, aszkétikus folyó. Megbízható, türelmes folyó, jó szülő. Derék és dolgos nőket, férfiakat neveltél fel, és táplálsz most is, akik szeretnek, tisztelnek, becsülnek. Nyugodj meg, Nílus! Megtetted a dolgodat, és örülj egy kicsit, mert most már Nílus is maradt. A sós vízig kitartó, el nem párolgó. Mindig újra váratlan meglepetés, egyszeri, véletlen csoda.

Szabó T. Anna, időtlen én. Hogy ki vagyok? Ahány perc, annyi ember. Áremlik bennem, úszom benne én. Aki mindig volt, annak lenni sem kell. Fényszikrázik a tények tengerén. Molekula, sejt, szerv, szervezet. Én nem hús, anyag, szín, szag, tér, mit foglalok. A világ tehát minden, ami én nem. Vagy nincs határ. A világ én vagyok. Villódzik minden, arcra arc, a percek meg sokszoroznak, kitágítanak, lehúz a víz, az örvény újra felvet, nincs egy valóság, nincs szilárd alak. Hogy ki vagyok? A kérdés az, ki kérdi. A látó rögzít, csak egy villanás. A szem az adott pillanatot érti, ragyog, vagyok. Az én mindenki más. Szuszog a kép az áramló időben, a villódzása eleven erő. Általa értem, hogy világgá nőttem, egy lélegzet van, mert egy levegő. Néz, nézed, nézem. Fényünk lesz a fényem. Egyek vagyunk, amíg együtt vagyunk. Röptetve rögzít, léte léted, létem. Csak lélegzünk a fényben. Hallgatom.

Négy darab fonott, kicsi, sötét barna bőrgomb. János nagyapám mellényéről származhat. Ebben a mellényben indult sakkozni délutánonként az Uglói parkba. Minden áldott délután, amikor nem esett eső vagy hó. Mellényt szinte mindig, még nyáron is viselt. Miután könnyen megfázott, mellhártyája érzékeny volt, megviselték a Mozdony Kovács műhelyben töltött évtizedek. Vagy Gyuri nagyapám mi volt? Arról a szürke flanelkabátról került ide, amiben délutánonként Szuzival az írszetterrel sétált az új szászi parkban. Egyszerűen nem tudom eldönteni. A parkok erőtere. Rengeteg időt töltök Krakkó parkjaiban, a hatalmas fák, a sétautak a kandeláberekkel és padokkal azt a világot idézik, a századfordulót, a 20. század első felét, amelyikbe vissza kell térnem ahhoz, hogy jelen legyek dédszüleim és nagyszüleim mindennapjaiban. A gyep, a bokrok, a fák rendezett, mégis organikus tere minduntalan emlékeztet rá, hogy a napokat nem csupán munkával, folyamatos küszködéssel kellene tölteni, hogy létezhet ideje a lassú sétáknak, a beszélgetéseknek, a fák alatti olvasgatásnak. Egy megfelelő méretű és korú park óriási gravitációval bír. Elhiteti a benne járóval, hogy szabad leülnie, hogy szabad bóklásznia, hogy megengedheti magának, hogy egyenletessé váljanak a léptei és mélyebbé a légzése, hogy szabad csak úgy lennie, feladatok és el nem végzett feladatok miatti bűntudat nélkül. Aki egy park erőterébe kerül, nem rabságba esik, hanem megszabadul. Parkokról, a parkok illúziójáról sokan írtak már. Travers például a Mary Poppins könyvekben elhiteti az olvasóval, hogy a park maga a paradicsom, hogy a fák alá a kavicsal felszólt ösvényekre lépve egy másik világba érkezünk. A séta luxusa nem új keletű, nem a századforduló dekadenciájának terméke. És ha nem is térek ki most az ókor híres sétálóira, a lassú céltalan lépkedés szükségességének belátása, a világban meg-megéledő reneszánsza bizonyítja, hogy a lassúság és céltalanság, mintha mégis biológiai szükségszerűség lenne, viharosabb, szélsebes napok és korszakok törvényes egyensúlya, hogy az ember és gondolatai szabadon kószálhassanak egyfajta jogos igény. A park a jogos kószálás épített tere. Az istenetta és az ember alkotta közös táj arról a tudásról tanúskodik, hogy nem csak a célszerűség kényszere vezényelheti lépteinket. Az angolok parkokhoz való viszonya más, mint a miénk. A nagy sziget, egy egész szigetnyi park, élen jár parkok tekintetében. A várak és kastélyok körüli mohaszőnyeg, a szép zöld fű, a bokrok közül előbukkanó pávák, az, hogy ebben a térben tartózkodni egyszerűen jó, mert kivasalja a lelket, tehát, hogy a természetet nem csak termelési, hanem esztétikai és mentális célból is meg lehet regulázni, arrafelé jóval régebbi gondolat, mint a kontinensen. Hozzátéve, hogy a park nem kert, semmiképp nem formára nyírt francia kert, vagy a pompa részeként rafinált öntözőberendezésekkel életben tartott keleti függőkert. Kastélyparkot aztán bőségesen találunk ebben a szegényebb régiójában is a világnak, de az angol minta nélkül talán soha nem jöttek volna létre a városi népparkok sem. Európa nagyvárosainak parkjai mégiscsak valamiféle demokratikus eszmét testesítenek meg, a felismerést, hogy a dolgozó embereknek is jár a sétány és a lombsátor. Az irodák dolgozóinak épp úgy, mint a munkásoknak. A nem olyan régi, de szerethető gondolat, hogy a park a társadalmi osztályok fölött álló intézmény, ahol lehet perecet venni, ahol a perec maradékra rárepülnek a galambok, ahová gyerekeknek és szerelmes pároknak épp úgy ki kell szökni, a bérlakások szűkös falai közül, mint a magányos andalgóknak, ahol be lehet pancsolni a szökőkutak vizébe, ahol öreg emberek sétálnak a kutyáikkal, vagy ha már kutyájuk nincs, kiülnek, hogy oldják a borzongató magány sötétjét a szaladgáló kölykök, a felsíró kisbabák, a távolból csörömpölő villamosok ricsajával. Hogy a parkok hogyan kerülnek ebbe a könyvbe, arról is számot kell adnom. A parkok világát is a két király ismertette meg velem, így ha parkot érek, nem kerülhetem meg, hogy beszámoljak nagyapáim parkokhoz való viszonyáról. Feltűnő, hogy mindketten mennyire kedvelték ezeket az épített zöld területeket. Csak a parkban. Molnár János,
A majorsági kisgyerek pendelyes korától ismerte a mezőt, a földeket. Volt libapásztor, és hordta aratáskor az ebédet az apjának és a bátyjának. A természet, a tájban való létezés egy parasztiú számára evidencia és szükségszerűség. Csak a késő kamaszkor lázadása, csak a majd én megmutatom makacsága kergethette fel Budapestre a 20-as években, amit aztán haláláig bánt. Nem egy folytában bánta, annál pragmatikusabb lélek volt, de időről időre. Nem nosztalgiából vágyott vissza a majorba. Tudta, mondom, pragmatikus volt, hogy könnyebb, tisztább életet élhet a tisztességgel berendezett második emeleti zuglói másfél szoba összkomfortban, egy park közepén. De azért csak elgondolta időnként, mi lehetett volna, ha ott marad. Hogy ő ott valaki volt, hogy őt a tudását ott megbecsülték. Ő a gépekhez is értett, mint az apja az uradalmi gépész, amihez a többi parasztember nem. Reggelente hosszamelt az ablak előtt, az 50-es években épült kislakás bármelyik ablaka előtt vagy az erkélyen a korlátra könyökölve, és nézte a fákat. Nem csak úgy kibámult. Nem csak úgy kibámult. Volt ebben a kitekintésben elvágyódás vagy mélabú. Tényleg nézett. Figyelte a rügyeket, a fészkeket, az új hajtásokat. Ismerte a park galamb csapatait, követte mozgásukat, a fiókák etetését, felfigyelt rá, ha valamelyik galamnak baja esett. Megfigyeléseiről beszámolt nekünk. A neki jutott táj, az ablakból látható részlet gondos gazdája volt. Napjainak szigorú rendjében, télen-nyáron, az erősen csapadékos időjárást kivéve, minden áldott nap szerepelt a parkba tett séta és a sakk. Sakk a parkban. Vitte a készletet fából készült régi sakkfiguráit, és ment játszani. Honnan tudott sakkozni? Nem tudom. Csak azt, hogy versenyzett is. Fiókomban őrzök egy érmet, amit valamelyik sakkversenyen nyert. És azt sem tudom, honnan tudott játszani, honnan ismerte a játék örömét. Élete minden éve kijölhette volna belőle. A munkája, a háború, a gyár, az anyósával egy fedél alatt töltött folydogató évtizedek, mindenkori az élete végéig tartó szűkbeosztás, fejenként 4 karika kolbász a bablevesbe, desszertnek fejenként 7 szemeper, a szegénység. De a partit még 90 évesen is komolyan vette, életre halára. Órákkal később is visszajátszott a fejben, és töprengett a lépéseken. Tanulmányozta a nagy játszmákat, Kasparov és Karpov stratégiáit, és a legszebb, a valóban szép mindenben az volt, hogy semmi, de semmi más célja nem volt vele, csak a tiszta játék. Amikor szerették volna komolyabb versenyeken indítani a MÁV-nál, edzeni, nem etintett. Nem akar ő bajnok lenni, csak sakkozni. Azt, hogy élete fegyelmezett rendjében valahogy mégis maradt ideje, pontosabban, hogy szakított időt a játékra, természetes volt. A napok része. Ahogy a sakkal együtt a park. A park biztonságához hozzátartozott az is, ha náluk voltunk, hogy a kis erdőn, a fákon túl, a nyárfalval súlyos illatában ott ül és sakkozik János nagyapám. Baj nem érhet, ha ott van. Hogy milyen baj? Nem tudom pontosan. Csak a félelmet, a gyomorszorítást, amiről azt hittem akkor, hogy a játék része. Hogy a parkban megbújó játszóterek sajátja. Később, csak évtizedekkel később derült ki számomra, hogy idegenekkel merni játszani, egyúttal tartani tőlük, kilépni az otthon biztonságos teréből, belevágni bátran az ismeretlenekkel a párbeszédbe, a hinta megszerzésébe vagy megtartásába, fára mászni velük vagy nem, csapatokba rendeződni, bizalmat szavazni, hallgatni történetüket és elmondani a sajátunkat órákig gúbasztva a majdnem viszintesen nőtt olajfa törzsén, együtt kincset keresni, a talált kincset megosztani a kis erdőben, várat építeni, és az ellenségét lerombolni vagy nem lerombolni, esetleg átépíteni a homokozóban, és együtt ezekkel a félidegenekkel riadtan bámulni, pár évvel később szánakozva nézni, még később megszeretni Marikát, aki örökre Marika marad, mert beteg, és aki sokkal öregebb, de mindig kisebb marad nálunk, hogy a végtelen meghitt közelségből a tökélet és feledés távolába merülni nem csupán a játszótéti szubkultúra sajátja. Hogy sakkozni nem csak a 8x8-as tábla, nem csak a park világmodelljében lehet, hogy Ludere necessze ezt. A 65 holdas pavony.
Mintzberger György a nagyvárosban született, 9. kerület, Viola utca, körfolyosó. Szabadságában nem csupán a gangkorlát korlátozta, nem csak az emelet, a szűkös utcák rendje. Anyja, a harmadik Irmuska, szigorú anya volt. Az árvaságából, gyerekkorának kiszolgáltatott szegénységéből levont tanulság, hogy neki csak egy gyereke lesz, de abból aztán urat nevel, a férjének, a fiának és magának is sok szenvedést okozott. Gyurka tehát egy szemgyerek lett, a legjobb nevelést kapta a prűd és következetes anyától, és ebbe a legjobb nevelésbe se grundon focizás, se sarozás, se házi állat lakásban tartása nem tartozott. Fehér tércokni, vasaltérnadrág, fényesre súvickol cipő, magánovoda, mívóleckék és bencés gimnázium, igen. Harmadik Irma minden áldott nap por törölt, vasalatlanul a porrongyokat sem hagyta, konyhájában a Weidling is csillogott. Nem csoda, hogy Gyurka annyira féktelen boldogsággal focizott anyja barátnőjének, a lágyszívű Irmuskának a konyhájában a lábos fedőkkel. Imádta azt a konyhát, ahol nem egyedül ő volt gyerek, ahol lehetett lovazni Emivel és Izával, hajtani a varrógép pedáját, ahol nem anyjának árgus tekintete előtt kellett tökéletesen illendő mozdulatokkal elfogyasztani a kakaót és kalácsot. Egészen kicsikora óta vágyott a zöldbe. A zöldet sokáig csupán anyja nevelőanyjának, Mári néninek Lőrinci kertje jelentette, és a kirándulások Emiékkel. A Gellért hegyre vagy a Schwab hegyre jött Mári néni és a másik Irmuska, ott volt Iza, és persze Emi, aki csupán 2,5 hónappal később született, mint ő, akivel olyanok voltak, mint az ikrek, akire már 7 évesen úgy gondolt, mint leendő feleségére. A két Irma nyaralni is együtt vitte gyerekeit az Öreghegyre, a régi ismerőshöz, ahol újra volt kert, és voltak fák és oldás. Föloldódhatott mindaz, amit a szorongató egyedül valóság jelentett a Viola utcában. Az orvosi egyetem idején lázba hozta, hogy a botanika tanulmányok a gyógynövények megismerése miatt annyi időt tölthet a fűrészkertben. Amikor a 70-es évek elején újszászra került, az Orci kastélyban működő tünőszanatórium igazgató főorvosa lett. Szolnok megyében akkoriban még nem sikerült felszámolni a TBC-t, és őt, akinek annyi felmenője, hozzátartozója és ismerőse halt meg gömőkorban, szenvedélyesen küzdött a népbetegség legyőzésében. Már akkor tudta, hogy a TBC leküzdésében akar részt venni, amikor kiskamaszkorában elhatározta, hogy orvos lesz. Ebben a betegségben halt meg az anyja, édesanyja és a nagymamája is. Aztán Irmuska eltűnt, öccse Sanyi. Nem csoda, hogy elszánt gyógyító lett. De nem csak a gyógyításban hitt, igazán töretlenül a megerőzés apostola volt. Már az 50-es években járta a falvakat, hogy prevenciós előadásokat tartson a Morbus Hungaricus megfékezésére, és újszászra kerülve megkapta a park csodáját is, amit aztán megosztott velünk. Közös sétáinkon, amelyekre két kutya nélkül töltött évtized után, második kutyájával, az újra Szuzinak elnevezett Irszetterrel együtt keltünk, minden gesztusából sugárzott a természet rendjének, az élőlényeknek szóló tisztelet. Tudta a növények latin és magyar nevét, megmutatta a lepké bábjait, a leveli békák apró ujjait, a forróság elől az avarba rejtőző éti csigákat, az énekes madarak fészkét, a katica bogarak petéit a levelek fonákján. És néha énekeltünk is mindeközben. Úszni is ő tanított meg a fák alatti öreg mohos aljú kőmedencében, melynek belső teremét elborította a dalos szúnyog lárváinak gyöngysora. Tőle tudom azt is, hogy a dalos szúnyog nem csíp. Gyerekkorom beletöltött idejét bizonyos értelemben úgy, és olyan helyszínen tölthettem, mint egy báró kisasszony a 20. század első felében. Pedig nagyapám nem volt arisztokratikus cseppet sem, ha csak abban nem, hogy tökéletesen egyformán respektálta az élőlényeket. Csak cselekedeteket minősített az embereket, mint ki tudja, miféle láthatatlan csomagot cipelőket, nem. Sosem tudhatod, mondta, és csak évtizedekkel később értettem meg, miről beszélt. Lehet, hogy egy gyilkossal áll szemben, akinek a hátizsákja alapján tömeggyilkossá kellett volna válnia, és kész csoda az is, hogy csak egy ember tölt meg. Az 1901-ben épült eklektikus Orci kastély, melynek parkját annyi gyerekkori napot tölthettem, mint olyan sok a kommunista állam által elzabált magyar kastély a második világháború után években, 1954-ben vált kórházzá.
Az Orci család még 1935-ben adta el az épületet a hatalmas 65 haldas parkkal együtt az isteni megváltó leányainak. Az apácák a szerzetes rendek 1950-es feloszlatásáig tartózkodtak az épületben, ami lelki gyakorlatos házként, üdülőként és idős nővérek otthonaként szolgált. A kastély TBC szanatóriuma alakulása után az ősvás park pihenőpados sétányait és ligeteit megosztva használták a fertőzött betegek és a park túlsó végében épült kis, sórházi lakásokban élő orvosok és gyerekeik. Nagyapám ezt az elkülönítést, a tiltott részektől távolmaradás parancsát irgalmatlan következetességgel tartotta be velünk. A TBC-s betegek világát és területeit, mint ellenséges vidéket érzékeltük gyerekkorunkban, ahol halálos veszély fenyeget, sőt a halál maga leselkedik ránk a láthatatlan TBC baktériumokba bújva. Hogy van ellenség és veszély, nehezen volt elképzelhető a hatalmas gesztenyék, tölgyek és magyarófák alatt. Az ösvények mentén termő fehére perbokrok sorakoztak, a fák alatti tisztásokon tavasszal kék és lila folytokban nyílt a fürtös gyöngyike és az ibolya. Nyári estéken a lombokból leveli békák pirregtek. A portásfülke melletti öreg gesztenyefán élő fülesbagyok mindenében költöttek. Őszelején egy vödröt telezhettünk török magyaróval. Hogy lehetett volna elhinni, hogy baj érheti az embert? De a különben barátságos törzsfőnök, nagyapám, megtanított, és újra meg újra szigorúan figyelmeztetett bennünket a veszedelemre. Hogy miért lett törzsfőnök? Aki annyira egyedül van, mint ő volt gyerekkorában. Vagy végképp savanyú, magányos különc lesz, vagy törzset alapít. Az utóbbit választotta. Négy gyereke, gyerekei párjai, 11 unokája nyüsgött nyaranta, a másfél szobás orvoslakásban felváltva, vagy együtt a nagy ünnepeken. Októberben gyűltek még össze, amikor a házassági évfordulójuk mellett a különösen sok októberi születésnapot is megülték, vagy karácsonykor Pesten a Nagymezőben, később Budán a Székely utcában. A törzs értékrendjét és szabályait ő is emi fektették le. Tulajdonképpen szavak nélkül, egyszerűen csak viselkedésükkel. A törzsben így aztán majdnem nagyapám haláláig béke honolt, mert a szövetségrendje élhető és többé-kevésbé betartható volt. Szabadságot és biztonságot adó. Egyes kérdésekben persze voltak más vélekedések, generációs villongások, néha cirkuszok is. De a szabadság és biztonság ereje nem ingott meg. Bizonyos tekintetben máig nem múlt el. De vissza a parkokhoz. A veszélyre ugyanis, hogy a világ fürtös gyöngyikéi és leveli békái ellenére nem paradicsomkárt, nem csupán ő figyelmeztetett, hanem maga a park. Nem csak az aljnövényzetben megbújó csalán, a szúrós ágak, a kullancsok a sűrűben, ahol az unokatestvérekkel és a többi orvos unokáival nyaranta bunkert építettünk, és nem is az a viharos vasárnap délután, amikor egyszer csak elszabadítottam az egyik szamarat épp látogatási időben. Mert a park nem csupán a pihenésnek és a sétáknak adott teret. Egy részében gazdálkodás folyt, a kórház zöldség és gyümölcs szükségleteit önállóan látta el. Kertészetében megtermett a paradicsom, a paprika, a hagyma, a krumpli, a bab, a borsó, sőt a kertészet szélén színes kaptárak sorakoztak, a park hársfején és akácain legeltek a méhek. Nagyapám a gyógyítás mellett módjával bizonyos kétkezi tevékenységekhez is vonzódott, így például maga pergette a mézet nyár végén egy régi centrifugából átalakított pergetőben. A gazdasághoz tartozott egy-két kordé is, a kordét húzó szamárral, azt szállította a konyhára az alapanyagokat. Nem tudom, hogyan kerültem a számomra tiltott helyre, azt pedig főleg nem, miért reteszeltem ki a szamáristáló ajtaját. Talán a szamár megpillantásakor érzett eufórikus öröm. A közelség lehetőségének elragadtatása indított rá. De arra biztosan emlékszem, hogy a szamár kiszabadítása nyomában meglehetős riadalom támadt. A szamár ugyanis a váratlan és értelmezhetetlen szabadságtól megbokrosodva, végre a kordé terhe nélkül vágtatott végig a számára ismeretlen gyalogösvényeken, kiszámíthatatlan útvonalakon rohant, utólag azt gondolom, szamár élete egyik legszebb délután lehetett ez, a céltalan és álomszerű vágta a fényfoltos utakon, persze kikaptam, felelőtlenségről, mások épségének kockáztatásáról is szó esett, de azt hiszem, a mai napig nem sikerült megbánnom a végül az istállóba visszaterelt szamár kiszabadítását. A valódi veszély viszont magányosan ért. A csenevész megy fa alatt kora tavasszal vagy február végén.
Ki tudja, hogy kerültem Újszászra februárban, talán lábadoztam egy betegségből, de nagyanyám már kiterelt a fényre, a levegőre. Egyedül voltam. Mindenki más iskolában messze. Se testvér, se nyári barátok, csak az üres kis kert a ház előtt. Az ágyások aludtak még, a tél épp csak a végét járta. Ezek a csepnyi kertek az orvoslakások előtt a park hatalmas fáinak árnyékában tulajdonképpen értelmetlenek voltak. Az itt lakók többsége nem értett a kertészkedéshez, nem volt rá idejük, hogy egy kertel bíbelődjenek. Némi virág nőtt itt nyaranta, de ezek az egynyári virágok nem tudtak versenyezni az ösvények közt elszólt gondolápolt rózsaágyak pompájával. Most viszont még minden feketés barna volt és hideg. Az ásó a megyfa mellett állt a földbe szúrva. Nem volt könnyű kihúzni a fagyos rögből, megemelni a nálam sokkal nagyobb, súlyos tárgyat. Arra emlékszem, hogy guggolva kezdtem ásni, és hogy nehéz volt belevágni a földbe. Amikor újra kihúztam, az ásó fején maroknyi morzsolódó fekete földdel együtt, véres, félbevágott varangy feküdt. Az iszonyat végigfutott a gerincemen. A felismerésé, hogy megöltem egy élőlényt, anélkül, hogy akartam volna, hogy kész, vége, ez visszafordíthatatlan és megoszthatatlan, hogy ez nem szimpla rosszaság, nem engedetlenség vagy szemtelenség, hogy nem tartozik semmilyen általam ismert, bevallható, megbánható vagy leleplezhető helytelen cselekedethez, hogy nincs kinek elmondani, mert nem lemosható. Ezen nem segít a fölén boruló 100 éves fák nyugalma, se megértő tekintet, ölelés vagy vigasz, hogy öltem, pedig még csak 5 éves vagyok.

Szabóti Anna, ahol élsz. Ott, ahol élsz, ott láss csodát. Egy cefreszagú almafát, vadmurok ernyőjén a foltot. Egy piros falat, mikor boldog. Hullott szilvákat, pocsolyákat, ahogy a vad nyár mindent áthat. A napunk úgy is lemegy egyszer, de addig fogd, és ne érezd el.

Bolla Ágnes, vörös hang. A vörös hang a harmadikon él, de a házban mindenkihez bejár. Sosem kopog, sosem kérdez. Csak jön, amikor kedve tartja. Őrjöngve tör át a falakon. Két kislány lakik vele. Ősszel a kisebbik még igen, de tavaszra már egyikük sem sír. Rácsot von köréjük, a kussolj már a kurva anyád, meg a tárgyak csattanása a falon. Remélem, tárgyak. Éjfél körül kapcsol teljes hangerőre a menekülés szimfóniája. A vörös hang nálam társakat talál. Tudatom hátsó szegletében rég halott alkoholisták emelik fel asztalra borult fejüket, de nem rám néznek, az üveget keresik remegve. Következő pohár gondolata mindig is több meleget adott nekik, mint én. Sokáig állok velük. Nehezen jut csak eszembe, hogy hozzám ma már akárki nem jöhet be, hogy ez az egész csak a harmadikon zajlik, a fejemben.

Ennyi életem, engedje meg. Így beszélgetett a vándor marionettbábos és a jegyszedőnő. Jó napot, az igazgató? Beszélnem kell sürgősen vele, vagy maga az? Ugyan, az kéne még, igazgató. A jegyszedő vagyok, miben segíthetek? Egyébként jó napot, ha egy nap egyáltalán még jó lehet. Hogy jó? Csak az, tudja, a bábjaim, a csodás bábjaim mindent varázslatossá teszik. Nézze, nézze csak! Nem látja, hogy éppen ablakot mosok? Hát nem jegyszedő? Szedhetne jegyet az én előadásom előtt, és biztosan megegyezünk. Előadás. És engedély.

ezt a dundi nőt a kis keszek ficsúrral csókolóznak, hát nem megható? Vagy ha tud, nevethet is, mert viccesek, mikor a kiskutya a dundi nő bokáját megharapja. Istenem, maga egy sült bolond. Gyagya, ne szórakozzon itt velem. Mindjárt tolong a nép, a film előtt lesz zsivaj, mint pattogatott kukoricát akar, ruhatárt keres, pisilni fut, nincs időm magára, értse meg. De akkor minek? Minek sikálja itt az ablakot? Hová szaladnak napjai, ha még ezt sem lehet? Csak egy kicsit figyeljen már ide, ez egy csoda, egy báb előadás. Engedje meg magának, és nekem, engedje már. Ennyi életem. Mellékes dolgokkal kezdte a vándor marionettbábos és a jegyszedőnő. Nem unja itt magát, a jegyszedést? Kéne unnom, de hát nincs izgalmasabb, mint az emberek. Szorongatja mind a megváltott jegyet, várják a filmet, akár a megváltásukat. Látná csak egyiket másikat, úgy toporog, mint a kisgyerek karácsony este, gyertyagyújtás előtt. Persze nem mind ilyen. Van, ki plépofával érkezik, még az esküvőjén se lenne izgatott. Esküvő. Egyszer elképzeltem én is, hogy mennyasszony leszek, de már legyintek erre. A bábozás ezerszer jobban érdekel. Ennyi életem, hogy is lehetne, ha szülne? Nézze, báboskám, nem kertelek. Azt hiszem maga, egész egyszerűen megriadt. Jóval egyszerűbb a bábjait a madzagon, ide-oda. Egy valódi kisgyerek erre nem való. Hamar fejére nő, aztán ő cibálja meg magát, ha sejteni, hogy az milyen. De sejti jól, azért lett bábos is, hogy tévedek? Tévedés. Igen, maga. Olyan gonosz. Hogyan meri? Fogalma sincs. A bábjaim nem csupán barátaim, de ővelük olyan sok úton át eljutottam annyi helyre. És ahol mesélni kezdenek velem, és én velük, egy csapásra annyi boldog arc, ha látna egyszer egy előadást, a tátott szájokat, nem beszélne, így tudom. El is felejteni ezt az undok jegyszedést. Na jó. Ne bőgjön, Istenem, nem volt eszembe, hogy mimóza. Na nézze, itt egy roncsepi, törölje le a könnyeit, meg fújjon orrot úgy. Ki hitte, hogy ilyen kis nagymamás, hogy kedves is? Dehogy, ne sértegesen, hogyha jót akar. Csak látni sem bírom a könnyeket. Abból épp elég, mikor egy gicsesebb film végül véget ér. Jaj, ahogy szípog a nagy érdemű, mikor kijön. Aha, tehát maga nem lágyul el sosem? Egy kőszobor? És szíve sincs. Köze? Mit faggat épp maga? Szépen vagyunk egy porcelánbaba. Tudja mit? Na, jöjjön el, csak egyszer nézze meg, mit játszanak a bábjaim. Minek? Hogy ráncigáljon engem is a drótokon? Nevessek, sírjak úgy, ahogy fütyül, hogy hiszen kedvére játszadozzon lelkemen, képzelem. Dehogy, dehogy, dehogy. Csak hogy egy kicsit elfelejtse ezt a vége láthatatlan jegyszedést. Patkolás. Egyszer a jegyszedőnő kíséje, hogy megölte. A vándorlányt, na ismerik, a bábost. Úgy esett már most, hogy jól befogta. Ne lébecoljon csak úgy, minek, míg úgy se lesz előadás. A bábokat bedugta jól a pult alá, a báboslányt a pult mögé. Ígyni, mondta, addig is. Pont elmoshatná a sörcsapot, míg nem nyit a büfé. Megsikálhatná a pultot is, és pakolja még a hűtőbe át a kólát. Látja, itt van két rekesz. A lány csinálta is, de lassan, lassú szürke lett. Fürge két keze, ahogy a rongy csúszkált vele ide-oda, a műmárványon fel és alá zsibbadni kezdett, ahogy hajladozva megragadta egy-egy palac nyakát. A jegyszedőnő elég soká, de végre észrevette, hogy tovább ez így mégsem mehet, a báboslány szeme már egészen matt, halott, a báboké is fényesebb. Kikapta akkor őt a pult mögül. Jaj! Csak ne patkoljon itt el nekem a Szent Mihály lován, nem íg. Bábozon, akkor inkább nézze, itt vannak, várják a bábjai. Adok vizet, igyék, igyon, legyen, inkább legyen, lébecoljon, csak legyen.

William Shakespeare, Hamlet, Nádasdy Ádám fordítása. Királyné. Hamlet, vesd le az éjfekete színt, és nézz baráti szemmel Dániára. Nem kell örökké, szemedet lesütve, hős apádat keresni lent a porban. Hisz köztudott, hogy meghal, aki él. Mulandóságból örök létbe tér. Hamlet. Igen, felség, ez köztudott. Királyné. Ha így van, miért látszik furcsának a te szemedben? Hamlet. Látszik, felség? Hát nem. Nekem nincs látszik. Se ez a sötét köntös, jó anyám, se a szokásos komor gyászruhák, se erőltetett sóhajok fubalma, nem. Se a szemek áradó folyói, se elgyötört arcok mutogatása, a bánat semmilyen jele alakja engem, ki nem fejez. Ez csupa látszat, mert ilyesmit el lehet játszani. De bennem az van, amit sose látnak. A többi dísz csak kelléke a gyásznak.

Nádasdy Ádám, önként és dalolva. A félelemig nem merészkedett soha, bár álmodott olyat, hogy nincs rajta ruha, ez félelmetes volt, de szerencsére álom. Kinézett messzire, túl az egész családon, homályosan akarta, hogy érte jöjjenek, hogy felnőtt legyen úgy, hogy maradjon gyerek, jöjjön valaki kintről, föntről, messziről, akinek ő majd önként, sőt, dalolva bedől, és mindenből kilép. De közben ezer szállal kötözte magát egybe, a renddel, a családdal. Ővel jó szűkre húzta a mozgásterét, a súlyos tartalmaknak csak a külsejét akarta nézegetni, dörzsölni, rágni, fogni. Rájött, hogy félni fél. Nagyon. Meg tudta szokni.

Szabóti Anna, mozaik. A nap pergő arany ikra, égbolt felhő mozaikja, nyírfák fényes forgó lombja, avar kaleidoszkópja. Kavargóan szép szín szőnyeg, szélsóhajt fel ágak törnek, fák vöröse földvirága, vadrikoltás, őszi sárga. Hasat füge hulló alma, mustos szőlő, csupa tarka, csupa fény és ég és édes, csupa múlás, csupa szép ez. Tél előtti barokk pompát, felhő járt a templomot lát, aki nézi, a teremtett, a káoszban teljes rendet. Bújt a széttagolt világba, ki a végső képet látja. Ő ez a rengeteg részlet, s ő rakja ki az egészet, a teljesség mozaikját, és csak ő tudja, hogy mit lát. De ha látja, boldog a rész, hisz a töredék is

Nem vagyok elsőszülött. Apa elmondott nekem, hogy ez a dolog. Tudod, a meghalt bátyámmal. Szóval, hogy ez hogy volt? Kérdezi Rézi az apjától a telefonban. Az apja nincs meglepődne. Szolgálatkészen felelget hónapok óta a lányában felmerülő kérdésekre. Erről nem beszélnek, de mind a ketten tudják, hogy sok évtized elmaradt beszélgetéseit próbálják egyensúlyba hozni a kétségbejtően múló időben. Mire gondolsz ebben kapcsolatban, kislányom? Mire vagy kíváncsi? Te nem beszéltél soha erről. Anya többször szóba hozta, igaz, ő is inkább akkor, amikor rágtam a fülét, hogy szeretném, ha lenne egy bátyám. Egy időben állandóan. Amikor pedig kiderült, hogy volt, végképp nem hagytam ezzel békén. Komolyan. Annyira vágytam rá, képtelen voltam elképzelni. Úgy értem, a valóságban, tudod, nem láttam a szeme színét, vagy a haját, vagy hogy milyen magas, de abban a pillanatban, ahogy elképzeltem, hogy létezik, olyan volt, mintha nem is tudom, igen, mintha könnyebbé válnék. Pusztán a létezésétől. Kevésbé volt súlya az én létezésemnek. Mintha lenne valami, aminek bármikor neki lehet dőlni. A tudás, hogy van valaki, aki nagyobb és okosabb, akit meg lehet kérdezni. Érted, gondolom. Persze csak pillanatokig tartott, hiszen csak a képzelet játéka és a vágy játéka volt, és amikor véget ért, olyan erősen tört rám a hiány, mintha valóságos személy tűnt volna el a közelemből. Gyász volt, azt hiszem, csak akkor még nem ismertem a gyászt. Így szavam sem volt rá, de az érzést később, az első valódi gyászban, amikor anya meghalt, azonosítani tudtam. Akkor is, ha tudtam, ez egy sokkal enyhébb változat volt. Minden esetre azt, hogy mi a halál, akkor kezdtem kapizsgálni. De nem a rám törő hiányérzet segített csak benne, hozzáadódott anya zavara, ahogy elkomorul a tekintete. Ahogy azt mondja, és mindig újra elmondja, hogyha rátérek, hogy ő már nincs, volt, de nincs, és hogy nem lehet már, nem lehet még egyszer megszülni. És ahogy hozzáteszi újra és újra, hogy csak egy napot élt. A nevét is tőle tudom. Tamás. Tamás a bátyám, hogy volt egy bátyám. És mivel van neve, ezért tudok rá gondolni, a mai napig tudok. És évtizedek kellettek hozzá, hogy kimondjam, először csak magamban, aztán a többieknek, az öcsémnek, a húgaimnak, hogy de hát akkor én nem vagyok elsőszülött, nem én vagyok a legnagyobb. Nem, akkor sem, ha én vagyok az első, aki életben maradt. De azt a rám nehezedő súlyt, ahogy rám néz az összes testvérem, mint a nagyra, aki majd segít, aki megbízható, aki kitalálja, akinek neki lehet dőlni, és nem csak akkor, amikor már anya nem élt. Jó, hogy egy nagy családban munkamegosztás van, de nekem, mint nagylánynak, állandó babysitternek kellett lennem. Este meséltem és énekeltem a húgaimnak, és majdnem felrobbantam, amikor valaki, és mindig volt valaki, aki azt mondja, hogy ó, milyen könnyű lesz nekem, amikor majd saját gyerekeim lesznek. Már mindent tudok. Hát nem. Ettől egyáltalán nem könnyebb lesz, hanem nehezebb, hogy kétszer annyit kell pelenkázni egy életben, mint enélkül. Most is érzem, ahogy beszélek erről neked, hogy kezdek dühös lenni. És nem csak ez. De az, hogy életben maradtam, az egész családból olyan örömöt váltott ki. Az összes nagyszülő és dédszülő, a rengeteg nagybátyám és nagynéném úgy örült nekem, ami persze normális egy nagy családban, a klán öröme. Kurt Vonnegut is erről ír, hogy ezt kívánja minden megszülető gyereknek. De mégis, a megelőző gyász miatt, pontosabban nem is gyász, mert az nem volt, ha jól tudom, az elfojtott, a ti ki nem hordott gyászotok miatt olyan életben maradási skillekre vágyott tőlem mindenki. Nem is volt más opció, mint hogy rendes gyerek legyek, aki nem okoz fájdalmat, mert szófogadó, és jól tanul, és nem szemtelen, és nem bántja az öcsét, és nem veszekszik, és leviszi a szemetet, és megérti, hogy a felnőttek most éppen nem érnek rá, és vigyáz a húgaira, és összepárosítja az oknikat, és ír képes tapot a nyaralásról, és gyakorol zongorát, és vég nélkül sorolhatnám. Ez nyilván nem sikerült, és már egyáltalán nem is bánom, mert elhihetett, hogy hány évig nyomaszott a teljesíthetetlen jóság, ami azért belém épült, a részem lett, és sokáig okozott bűntudatot. Tamás létezése még ez az egynapos létezés is akkora megkönnyebbülést váltott ki belőlem, amikor már tényleg felnőtté tudatosítottam magamban. Ja, és ha tudnád, ez mennyire különbözött a gyerekkori vágyakozástól egy báty után, mert a létezése ténye felszabadított, hogy nem engem vártak először, hogy nem én bújtam ki először az anyám méhéből. Na, bocsánat, apa. Tudom, hogy túl hosszú lett, de így legalább érted, hogy miért akarok többet tudni erről az időszakról. Hogy pontosan mi történt. És neked milyen volt. És hogy mit éreztetek, és mondjál mindent, mert az lehetetlen, hogy minden maradjon ebben a homályos katyhozban.
Hát, kislányom, ez nagyon nehéz. Erről beszélnem. Várj csak, hogy is annyira régen történt ezt, mi akkor, hogy mondjam, kvázi töröltük. Töröltétek. Ezt hogy érted? A testvéremet töröltétek? Hát, erről mi nem beszéltünk soha. Soha. Ezt nem tudom elképzelni. Hogy? Hogy? De hát vártátok 9 hónapig, hogy megszülessem. Az első gyereketek volt, a fiad. Az nem lehet, hogy kislányom, más világ volt. Taposómalom. Pár nap alatt túltettük magunkat. Tudomásul vettük. Ez történt. Lehet, hogy önvédelem. De hogy tudtad meg? Reggel bementem a klinikára, a Baross utcára, egy csokorvirággal. A gyerek addigra meghalt. Szívelégtelenségben. Meg voltam döbbenve, aztán eljöttem. Mennem kellett. A zeneakadémia mellett akkor sportzongoráztam, tudod, kellett a pénz. Sportzongoráztál? Ezt nem is tudtam. Nem lényeges. Művészi tornászoknak valamiből élnünk kellett. Hírtem, na de nem is borultatok ki, nem sírtál? A klinikán orvosi balesetnek minősítették, mintha vetélés lenne. Vetélés. De hát megszületett, és volt neve, és miért nincs sírja? Az orvosok azt mondták, így lesz jobb, könnyebb. Ha úgy tekintünk rá, hogy ez egy holtes, amit majd eltüntetnek klinikailag, mint egy orvosi hulladékot. Mi az, hogy eltüntetnek klinikailag, hogy orvosi hulladék? Ez őrület. Egy gyerek volt. Klinikailag? Te jó ég! Hogy bírtátok ezt ki? Nagyapád is ezt mondta, hogy anyádnak most fel kell épülnie, majd a következő gyerek után elfelejti. Ő mégiscsak orvos volt, tudta, mit beszél, hogy rendbe kell jönni egészségügyileg, és ez így lesz könnyebb, ha nem lesz temetés, ha nem lesz egy sírkő, ha felejt. De nem felejtett el, soha nem felejtett el, és hogy nagypapa, Istenem, hogy mondhatta ezt? Hogy hihette ő, a bencés diák? Ezt nem hiszem el. Mármint nem neked, csak egyáltalán. Máskor volt, kislányom. Az orvosok materialista szempontból nézték, a tiszta tudomány, a felejtésben hitt, hogy lapozni kell, tovább élni, önvédelemből is hallgattunk. Nem akartunk fájdalmat okozni egymásnak vele. Egy darabig hallgatnak most ők is. Rézi és az apja a vonal két végén. Rézi szólal meg végül előbb. És így nem fájt, hogy el sem gyászoltátok, mintha nem is lett volna? Borzalmas, apa. Binzi mama mondta egyedül, hogy azért ez nem így van. Igaza volt, de gondolom rá nem hallgatott senki, nagypapa anyja. El tudom képzelni, mit szólt. Még a legvadabb időkben is elment a húsvéti körmenetre, erre még én is emlékszem. Amikor kicsi voltam, és már nem tudott járni, mert annyira öreg volt, és fájt a lába, mert tele volt viszerekkel, akkor az erkéről néztük, a Horváth Mihály téren. Pont a templomra lehetett látni. Nem sokkal később hozzáköltöztünk, tudod? Hát, kislányom, sajnálom. Nem sokat tudtam neked segíteni. De igen. Igen, köszönöm, segítettél, apa. Egyébként nemrég arra jártam. Meg akartam nézni azt az erkélyt. És képzeld, eltűnt. Befalaszták. Onnan már nem lehet többé kinézni, megnézni a templomot. Arra a keskeny udvarra, amire az erkényét felhúztak egy házat.

Nagy László, az angyal és a kutyák. Mellemet nyomta nehéz álom, gyémánt fénnyel szememet sütötte. Láttam egy angyalt fönn a dombon, tüskés akácosban, megkötözve. Átlátszó volt az angyal torka, benne a lélek föl és alá járt. Sárga kutyák két lábra állva nyaggatták, csomóban tépték tollát. Korán ébredtem, fájt a szívem, éreztem, valóság volt az álom. Angyaltollat keresni mentem, hó ragyogott az egész világon.

can't always. I finna be a star. The lights don't.